0: kivégzni a támadás egyé, bármilyen mártas érintetén fel. No, mi a bele? A fejtegyóvata, Saudi, bárkumbász, néma, húza, vagy kínű viszont.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.